mai kupai mainga kupai wai wan kuruf mai pikum kuruf mai kupai mainga kupai ma wila wila kupai mainga kupai wai wan kuruf mai pikum kuruf mai kupai mainga kupai ma wila